0: do something. Let's make a bet.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Örög a divar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 2026-2027-es idényben is lesz profi. A Dunaújvárosi Közgyűlés sütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné Garas Anikó Magdolna iskolavédőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért. Pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját. Több mint egy évtizede segíti a dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz, az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. A köztiszteletben álló orvos, a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. A Dunaújvárosi Egyetem TDK a Dunaújvárosi Egyetemen című pályázat keretében 2 millió 171 ezer forint visszanemtérítendő támogatásba részesült a tudományos diákköri tevékenység támogatására és fejlesztésére. A program célja, hogy elősegítse a tehetséges egyetemi hallgatók és középiskolás diákok tudományos kibontakozását, valamint lehetőséget biztosítson számukra az egyetemi tudományos életbe történő aktív bekapcsolódásra. A pályázat révén olyan szakmai programok valósultak meg, amelyek támogatják a fiatal kutatók fejlődését, kutatási készségeik erősítését és tudományos eredményeik bemutatását. Részletek a dunaonline.hu-n. A nyitott szertárkapuk országos programsorozat részeként május 31-én vasárnap reggel 10 órától délután 4 óráig várják a családokat és az érdeklődőket a helyi tűzoltó laktanyába. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek test közelből ismerhessék meg a tűzoltók mindennapjait, valamint bepillantást nyerjenek a laktanya működésébe. A látogatók megtekinthetik a tűzoltó autókat és a speciális felszereléseket, több eszközt pedig ki is próbálhatnak majd. A legkisebbek magukra ölthetik a tűzoltók védőruházatát, és közelebbről is megismerhetik a szakma különleges világát. 8 község, 9 dalos kedvű nyugdíjas dalköre énekelt a 21. Nagybenyimi Pünkösdi dalos találkozón, a dal közös élményével tértek haza. A Pünkösdi dalos találkozó immár 21. alkalommal adott otthont Nagybenyim, ahol mindig nagy szeretettel látják vendégül a dalos találkozóra érkező dalköröket. Az idén 8 település 9 dalköre fogadta el a meghívást, így a színpadra állt a Lila Akác névdalkör Kisapostagról, a Szappanos Lukács névdalkör Kunszent Miklósról, az Aranydarú dalkör Nagybenyimről, az Élő Ősz Nyugdíjas Klub dalköre Seregélyesről, a Vadonnőt Gyöngyvirág névdalkör Szabadegyházáról, a Kissolti Nyugdíjas Klub dalköre Soltról, a Hantosi névdalkör és a Hantosi Férfi dalárda. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat, ritka fehérormányos medvék, skarlát, ibiszek, illetve hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A fehérormányos medvék Európában is ritkaságnak számítanak. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják. A virágosítás@dunaújváros.hu e-mail címre párják a lapokat. A jelentkezési határidő 2026. július 31. Új tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal azok számára, akik drónnal szeretnének növényvédelmi vagy tápanyaggazdálkodási tevékenységet végezni Magyarországon. Az összefoglaló részletesen szerepelteti a jogszerű működéshez szükséges feltételeket, személyi, műszaki és hatósági feltételeket egyaránt. A permetező drónok csak szigorú szabályok szerint alkalmazhatók hazánkban, így Fehérvár megyében is. Elszabadult autó és kis hián tömegszerencsétlenségbe torkolló baleset. Székesfehérváron és Dunaújvárosban is zajlottak az események a rendőrség munkatársai mellett a városi tűzoltóknak is. Alaposan fel volt adva lecke a baleseteknél. A székesfehérvári bizarr baleset híre futótűzként terjedt a neten. A helyszíni felvételekből és a riportból kiderült, hogy az idős nő felcserélhette a pedálokat és a fékért a gázt nyomta a parkolásnál. Mindeközben két autós a Dunaújvárosban ütközött. A baleset akkor erejű volt, hogy az egyik jármű egy parkoló autónak is nekivágódott a római körúton. További részletek a témában a Feol oldalán. A DKS-re tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján írja a Dúl. Idén nyáron itt Fejérvár megyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklő rendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara itt Fejérvár megyében is. Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását. A felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejérvár megyei adakozók is támogatni. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság, itt Fejérvár megyében is. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címként feltüntetett figyelmeztető utasításokat. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítás a Fejérvár megyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyolfelhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi és a keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok. Május 23-a van, szombat. Sok boldogságot a névnapos Dezsőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Lehet igazi kerti partikat rendezni a hétvégén, az időjárás ideális lesz hozzá, ahogy hallottuk. Úgyhogy már csak az aláfestő zenék hiányoznak, ezek pedig a következő percekben Krisztina Aguiléráéktól, Janicsák Vecától és a White Towntól szólnak itt a Besten. 6 óra múlt 10 perccel. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, a Te nőd Your Woman címmel szólt a White Town dala, és a mi nagy napunk volt méghozzá 72 évvel ezelőtt a mai, május 23-a, amikor a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatottat a londoni 6-3 visszavágóján. A november 25-i londoni 6-3-as mérkőzés után fél évvel visszavágóra érkezett Budapestre az angol csapat. Sebes Gusztár készítette fel a magyarokat, a mérkőzést hatalmas érdeklődés előzte meg. A magyar közönség látni akarta, amit előtte csak rádióban hallott vagy újságban olvasott. Az angolok biztosak voltak benne, hogy a magyar csapat nem tud ismét olyan kiemelkedően játszani, de talán még nagyobb fölényben játszottunk, az angolok egy hétre jöttek és 7-1-re mentek, tartotta a mondás. És maradunk a Szigetországban még egy picit, jön a Sugar Babes és a Hall in the Head. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó pihenést, vagy kitartást az ünnepi műszakhoz. Jó bevásárlást kívánok, akár mert, hogy ma még vannak boltok, holnap és holnap után is lesznek, csak nem lesznek nyitva. Nina Sky és a Move Your Body folytatja, és hogy milyen időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, az is kiderül pár perc múlva a hírek végén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti pesti alsó rakpartot. Kettől hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisír gondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében fakeresztekkel jelöltek meg katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A katonák maradványai mellett a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. Ez alapján sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11. zászlóalj katonája volt. Minnyájukat Hollóházán temetik újra, várhatóan jövőre. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint 5-en súlyosan, 4-en könnyebben megsérültek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának. A Debrecenben és Miskolcon ápolt sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. 16 raklapnyi hamis cigarettás dobozt találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban az M7-es autópályán. Több mint 2 millió Marlboro feliratú cigarettás dobozt és 243 tekert cigaretta filterpapírt foglaltak le. A Bulgáriából Olaszországba tartó jármű a papírok szerint zoknit és más termékeket szállított. Az ellenőrzésen kiderült, hogy az ismert márkajelzéssel ellátott zoknik is hamisak voltak. A NAV a teljes szállítmányt lefoglalta és eljárást indított. Eltörölhetik az óra átállítást az Egyesült Államokban. A Képviselőház Energiaügyi Bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Idén már negyedszer gyűlnek össze a bográcsok Sokoró-Pátkán. Május 30-án újra Hungarikum főzőnap lesz az összetartozás ünnepségen. Családok, baráti társaságok és civilek rotyogtatják majd a magyaros finomságokat, a vendégek pedig adománnyal válthatnak kóstolójegyet. A zsűrit Szőke András színművész vezeti, a fő díja Kárpát-medence fakanala. A befolyt adományok feléből tovább épül az összetartozás park.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 2026-2026-os időnben is lesz profi. A Dunaújvárosi közgyűlés sütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné Garas Anikó Magdolna iskola védőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért, pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját, több mint egy évtizede segíti a dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz, az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. A köztiszteletben álló orvos, a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. A nyitott szertárkapuk országos programsorozat részeként május 31-én Vasárnap reggel 10 órától délután 4 óráig várják a családokat és az érdeklődőket a helyi tűzoltó laktanyába. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek test közelből ismerhessék meg a tűzoltók mindennapjait, valamint bepillantást nyerjenek a laktanya működésében. A látogatók megtekinthetik a tűzoltó autókat és a speciális felszereléseket, több eszközt pedig ki is próbálhatnak majd. A legkisebbek magukra ölthetik a tűzoltók védőruházatát, és közelebbről is megismerhetik a szakma különleges világát. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara itt Fejérvár megyében is. Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását. A felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejérvár megyében is. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol felhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi-észak-keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Best FM a legjobb zenék, hivatlan a címe a következő dalnak magyarra fordítva, jön a Freemasons és az Uninvited. Én viszont kifejezetten szeretnék mindenkit meginvitálni az Alcsútdobozi Válvölgyi Fesztiválra. Ma és holnap egész nap zenei, gasztrokulturális és családi programok lesznek, a belépés ingyenes, és ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen, tehát még egyszer a helyszín Alcsútdoboz a Válvölgyi Fesztiválon a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja Majoros Rita kolléganőm a Best FM hallgatókat.
1: A 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó pihenést kívánok, itt a hosszú hétvége, és igazán nyárias lesz már az időjárás. Ma 23 és 28 fok között alakul a maximum, napos gomoly felhős idő, széllel, csapadék nélkül, részletek és a hosszú hétvége folytatásának időjárása is terítékre kerül a hírek végén, aztán pedig folytatjuk többek között a Blacketekkel. Vagy Rúzsa Magdival és Szakács Gergővel.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen...
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 2026-2026-os idényben is lesz profi. A Dunaújvárosi Közgyűlés sütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné Garas Anikó Magdolna iskola védőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért, pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját. Több mint egy évtizede segíti a dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz, az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. A köztiszteletben álló orvos a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. A Dunaújvárosi Egyetem TDK a Dunaújvárosi Egyetemen című pályázat keretében 2.171.000 forint visszanemtérítendő támogatásba részesült a tudományos diákköri tevékenység támogatására és fejlesztésére. A program célja, hogy elősegítse a tehetséges egyetemi hallgatók és középiskolás diákok tudományos kibontakozását, valamint lehetőséget biztosítson számukra az egyetemi tudományos életbe történő aktív bekapcsolódásra. A pályázat révén olyan szakmai programok valósultak meg, amelyek támogatják a fiatal kutatók fejlődését, kutatási készségeik erősítését és tudományos eredményeik bemutatását. Részletek a dunaonline.hu-n. A nyitott szertárkapuk országos programsorozat részeként május 31-én, vasárnap reggel 10 órától délután 4 óráig várják a családokat és az érdeklődőket a helyi tűzoltó laktanyába. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek testközelből ismerhessék meg a tűzoltók mindennapjait, valamint bepillantást nyerjenek a laktanya működésében. A látogatók megtekinthetik a tűzoltó autókat és a speciális felszereléseket, több eszközt pedig ki is próbálhatnak majd. A legkisebbek magukra ölthetik a tűzoltók védőruházatát, és közelebbről is megismerhetik a szakma különleges világát. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejér megyében is. A Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyolfelhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi és a keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó pihenést per kitartást a pünkös szombati műszakhoz. Igen, sokan ilyenkor is viszik a boltot a vállukon. Munkához, vezetéshez, pihenéshez, készülődéshez pedig játszom már is Punjabi MC, a Black Cat-ek vagy a The Pussycat Dolls dalát.
0: Best.

0: Best FM a legjobb zenék. A jubileumuk alkalmából újból összeállt, és közben három tagúra fogyatkozott Pussycat Dolls érkezik, akik egy nagyszabású turnéval ünneplik fennállásuk, ki tudja, hanyadik, de a hölgyeknél ezt nem is szoktuk firtatni. Évfordulóját jön a Hash-Hash a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék, kellemes nyárias időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, a legmelegebb egyébként pünköst hétfőn és kedden lesz, akkor már a 30 fokot is átlépheti a legmelegebb helyeken a hőmérő higanyszála. Részletek a hírek végén, 7:30 után pedig a Cardigans és Tom Jones zenél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. A legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai trélerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28 és június 3 között tartják, a központi helyszín a Puskin mozi lesz. Eltörölhetik az óra átállítást az Egyesült Államokban. A képviselőház energiaügyi bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. 16 raklapnyi hamis cigarettás dobozt találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban az M7-es autópályán. Több mint 2 millió Marlboro feliratú cigarettás dobozt és 243 tekercs cigaretta filterpapírt foglaltak le. A Bulgáriából Olaszországba tartó jármű a papírok szerint zoknit és más termékeket szállított. Az ellenőrzésen kiderült, hogy az ismert márkajelzéssel ellátott zoknit is hamisak voltak. A NAV a teljes szállítmányt lefoglalta és eljárást indított. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisír gondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében fakeresztekkel jelöltek meg katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A katonák maradványai mellett a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. Ez alapján sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11. zászlóalj katonája volt. Minnyájukat Hollóházán temetik újra, várhatóan jövőre. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint 5-en súlyosan, 4-en könnyebben megsérültek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának. A Debrecenben és Miskolcon ápolt sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 2026-2026-os időnben is lesz profi. A Dunaújvárosi közgyűlés sütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné Garas Anikó Magdolna iskolavédőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért. Pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját. Több mint egy évtizede segíti a dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz, az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. a köztiszteletben álló orvos, a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. 8 község 9 dalos kedvű nyugdíjas dalköre énekelt a 21. Nagybenyimi Pünkösdi dalos találkozón, a dal közös élményével tértek haza. A Pünkösdi dalos találkozóin már 21. alkalommal adott otthont Nagybenyim, ahol mindig nagy szeretettel látják vendégül a dalos találkozóra érkező dalköröket. Az idén 8 település 9 dalköre fogadta el a meghívást, így a színpadra állt a Lila Akác népdalkör Kisapostagról, a Szappanos Lukács népdalkör Kunszent Miklósról, az Aranydarú dalkör Nagybenyimről, az Élő Ősz nyugdíjas klub dalköre Seregélyesről, a Vadonnőt Gyöngyvirág népdalkör Szabadegyházáról, a Kissolti nyugdíjas klub dalköre Soltról, a Hantosi népdalkör és a Hantosi férfi dalárda. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat, ritka fehérormányos medvék, skarlát, ibiszek, illetve hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A fehérormányos medvék Európában is ritkaságnak számítanak. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyolfelhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi-észak-keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Robbie Williamsre mostanság rájár a rúd. Nemrég egyik új percét vágta le egy sajnálatos otthoni baleset következtében, most pedig fogmosás közben egyszerűen elvesztette az egyik első fogát, kiesett. Rámosolyogtam a feleségemre, ő pedig felsziszent, akkor jöttem rá, hogy valami nem stimmel, mondta Robbie, aki viszi tovább a vállán a pünkös szombat reggelt. No regrets a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, jó pihenést, jó hosszú hétvégét kívánok, ha mégis úgy alakult, hogy az ünnepi műszakban hallgat a kedves Best FM hallgató. Nagyon sok kitartást kívánok a munka végéig. Tartunk egy rövid információs szünetet, a következő órában pedig biztosan hozom a Jamiroquait. És a Unikot is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 2026-2027-es idényben is lesz profi. A Dunaújvárosi közgyűlés sütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné Garas Anikó Magdolna iskolavédőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért. Pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját. Több mint egy évtizede segíti a dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz, az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. A köztiszteletben álló orvos, a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja a látogatókat, ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek, illetve hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A fehérormányos medvék Európában is ritkaságnak számítanak. A nyitott Szertárkapuk országos programsorozat részeként május 31-én vasárnap reggel 10 órától délután 4 óráig várják a családokat és az érdeklődőket a helyi tűzoltó laktanyába. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek test közelből ismerhessék meg a tűzoltók mindennapjait, valamint bepillantást nyerjenek a laktanya működésében. A látogatók megtekinthetik a tűzoltó autókat és a speciális felszereléseket, több eszközt pedig ki is próbálhatnak majd. A legkisebbek magukra ölthetik a tűzoltók védőruházatát, és közelebbről is megismerhetik a szakma különleges világát. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Vándorló utca tárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejér vármegyében is. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyolfelhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi és a keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok május 23-án szombaton. Sok boldogságot a Dezsőknek, és Isten értesse a szülinaposokat is. Először fordul elő az idei foci FIFA világbajnokságon, hogy a döntő szünetében lesz majd egy show, ahol többek között a most érkező Madonna is fellép majd, úgyhogy kedves háziasszonyok, focit nem annyira kedvelő, Best FM hallgató, hölgyek, urak, ha másért nem, ezért a döntő szünetét, tehát érdemes lesz nézni. Már is szól a music, a zene összehozza az embereket, mondja Madonna, és igaza van.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt a pünkösdi hosszú hétvége. Én hadd invitáljak mindenkit az ingyenes Válvölgyi Fesztiválra, Alcsúddobozra. Ma és holnap egész nap zenei, gasztro, kulturális és családi programok lesznek, és ott leszünk mi is, találkozzunk személyesen. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat, konkrétan kolléganőm Majoros Rita a helyszínen. Most pedig James Blunt folytatja Bonfire Heart a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Nyugodtan lehet a hosszú hétvégére szabadtéri programokkal készülni, mert hogy az időjárás hozzáadja magáét, azaz a kellemes nyárias időt, 30 fok alatti, körüli maximumokkal, aztán pünköst hétfőn és kedden talán fölötte is lesz majd picivel a 30 foknak a maximum. A lényeg, hogy jó idő lesz, és jó zenék szólnak mellé a hírek után is. Mindjárt 8:30, jó reggelt, meghallgatjuk mindjárt teljes egészében majd George Michael dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. A legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai trélerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28 és június 3 között tartják, a központi helyszín a Puskin mozi lesz. Eltörölhetik az óra átállítást az Egyesült Államokban. A Képviselőház Energiaügyi Bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. 16 raklapnyi hamis cigarettás dobozt találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban az M7-es autópályán. Több mint 2 millió Marlboro feliratú cigarettás dobozt és 243 tekercs cigaretta filterpapírt foglaltak le. A Bulgáriából Olaszországba tartó jármű a papírok szerint zoknit és más termékeket szállított. Az ellenőrzésen kiderült, hogy az ismert márkajelzéssel ellátott zoknik is hamisak voltak. A NAV a teljes szállítmányt lefoglalta és eljárást indított. Bejelentette a következő évad újdonságait a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Festtel várják a színház szerető közönséget. A Csókosasszonyt, a Vígőzvegyet és a Versailles Storyt is műsorra tűzik. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domonkos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított a szakterület folyamatos működése. A Szentlélek eljövetelét ünneplik vasárnap a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög 50 jelentésű Pentékoszté szóból ered. A pünkösd előtti szombaton tartják a csíksomjói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. Pünkösd hétfőn az egyház boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja liturgikus emléknapját ünnepli az istentiszteleti és szentségi kongregáció 2018-as döntésének értelmében.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 2026-2027-es időben is lesz profi. A Dunaújvárosi Közgyűlés sütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné Garas Anikó Magdolna iskolavédőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért. Pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját. Több mint egy évtizede segíti a Dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz, az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. A köztiszteletben álló orvos, a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. 8 község, 9 dalos kedvű nyugdíjas dalköre énekelt a 21. Nagybenyimi Pünkösdi dalos találkozón, a dal közös élményével tértek haza. A Pünkösdi dalos találkozó immár 21. alkalommal adott otthont Nagybenyim, ahol mindig nagy szeretettel látják vendégül a dalos találkozóra érkező dalköröket. Az idén 8 település 9 dalköre fogadta el a meghívást, így a színpadra állt a Lila Kácz népdalkör Kisapostagról, a Szappanos Lukács népdalkör Kunszent Miklósról, az Aranydarú dalkör Nagybenyimről, az Élő Ősz nyugdíjas klub dalköre Seregélyesről, a Vadonnőt Gyöngyvirág népdalkör Szabadegyházáról, a Kissolti nyugdíjas klub dalköre Soltról, a Hantosi népdalkör és a Hantosi férfi dalárda. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja a látogatókat, ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek, illetve hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A fehérormányos medvék Európában is ritkaságnak számítanak. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyolfelhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi és a keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jön egy kis filmzene, Man in Black. Hát a mozit el lehet felejteni, mert hogy bűn ilyen szép időben moziterembe beülni. Irány a természet, rengeteg ingyenes program lesz a háromnapos pünkösdi hosszú hétvégén. Amikor is holnap-holnap után elérhetjük a 30 fokot is, akár igazán nyárias lesz tehát a következő három nap. Én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá, most Will Smith dalával.

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Mindjárt 9 óra, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok, meghallgatjuk május 23-a szombat friss híreit, a következő órában pedig itt lesz majd Beyoncé. És a VIP is. Keresem a remélem nincs, de ha ne adj Isten dugó, vagy baleset van ilyenkor hétvégén is, várom a közlekedési infót 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
0: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
1: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
0: És a belépés ingyenes.
3: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
1: Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM.
0: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
1: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 2026-2027-es időnben is lesz profi. A Dunaújvárosi közgyűlés sütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné Garas Anikó Magdolna iskolavédőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért. Pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját. Több mint egy évtizede segíti a dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz, az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. A köztiszteletben álló orvos, a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. A nyitott Szertárkapuk országos programsorozat részeként május 31-én vasárnap reggel 10 órától délután 4 óráig várják a családokat és az érdeklődőket a helyi tűzoltó laktanyába. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek test közelből ismerhessék meg a tűzoltók mindennapjait, valamint bepillantást nyerjenek a laktanya működésében. A látogatók megtekinthetik a tűzoltó autókat és a speciális felszereléseket, több eszközt pedig ki is próbálhatnak majd. A legkisebbek magukra ölthetik a tűzoltók védőruházatát, és közelebbről is megismerhetik a szakma különleges világát. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet, 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyolfelhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi-észak-keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy ha az ünnepi műszak telik, sok kitartást a végéig. Május 23, szombat, sok boldogságot a Dezsőknek és a szülinaposoknak is. 9 óra elmúlt, Max Levente vagyok, Heinz Gábor Biga, és a Learning to Let Go kezd.
0: Best

0: Budapest FM, a legjobb zenék. A Molokó dalával megy tovább a hosszú hétvége első reggele, május 23. Sok boldogságot, kedves Dezsők! Szól már is a Sing It Back, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B és hip-hop slágerei pedig ma is mixben jönnek majd. Este 6-tól a Nightshipben, 6 és 7 között a házigazda Whiteboy, 7-től Slim Pit a lemezjátszók mögött.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Igazán nem lehet panasz az időjárásra, a pünkösdi háromnapos hosszú hétvégén nyárias időnk lesz. Sok napsütéssel az esernyőket nyugodtan otthon lehet hagyni, sőt, nyugodtan lehet akár kerti partit rendezni, grillezni, fölfújni a kismedencét, ellátogatni akár az Alcsútdobozi Válvölgyi Fesztiválra. Erről majd nem sokára még egy picit részletesebben is mesélek. Most viszont menjünk tovább Denzellel, szól már is a Pump It Up a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék a gyönyörű időben, találkozzunk ma és holnap az Alcsútdobozi Válvölgyi Fesztiválon. Egész nap zenei, gasztro, kulturális és családi programok várják, ingyenesen teszem hozzá az érdeklődőket, és mi is ott leszünk, úgyhogy találkozzunk személyesen, tehát Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat.
1: A 90-es és 2000-es évek felejtése.

0: a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emilyen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 10 óra vége, a hosszú hétvége első reggelének, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvencek nélkül. Szól például Mary J. Blige slágere. És egy kis első emelet is jön az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Bejelentette a következő évad újdonságait a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Festtel várják a színház szerető közönséget. A Csókosasszonyt, a Vígőzvegyet és a Versailles Storyt is műsorra tűzik. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. Az intézkedést a fiatalok magas alkoholfogyasztási statisztikáival és az uniós normákhoz való felzárkózással indokolták. 16 raklapnyi hamis cigarettás dobozt találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban az M7-es autópályán. Több mint 2 millió Marlboro feliratú cigarettás dobozt és 243 tekercs cigaretta filterpapírt foglaltak le. A Bulgáriából Olaszországba tartó jármű a papírok szerint zoknit és más termékeket szállított. Az ellenőrzésen kiderült, hogy az ismert márkajelzéssel ellátott zoknik is hamisak voltak. A NAV a teljes szállítmányt lefoglalta és eljárást indított. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai trélerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28 és június 3 között tartják, a központi helyszín a Puskin mozi lesz. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannonia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek, emellett vázlatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székely udvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint 5-en súlyosan, 4-en könnyebben megsérültek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának. A Debrecenben és Miskolcon ápolt sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak.
3: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 2026-2027-es idényben is lesz profi. A Dunaújvárosi közgyűlés sütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné Garas Anikó Magdolna iskola védőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért, pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját, több mint egy évtizede segíti a dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz, az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. A köztiszteletben álló orvos a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. A nyitott szertárkapuk országos programsorozat részeként május 31-én vasárnap reggel 10 órától délután 4 óráig várják a családokat és az érdeklődőket a helyi tűzoltó laktanyába. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek test közelből ismerhessék meg a tűzoltók mindennapjait, valamint bepillantást nyerjenek a laktanya működésébe. A látogatók megtekinthetik a tűzoltó autókat és a speciális felszereléseket, több eszközt pedig ki is próbálhatnak majd. A legkisebbek magukra ölthetik a tűzoltók védőruházatát, és közelebbről is megismerhetik a szakma különleges világát. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság, itt Fejér vármegyében is. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címkén feltüntetett figyelmeztető utasításokat. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyolfelhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az észak-észak-keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok május 23 szombata Dezsők névnapján. Az a Lady Gaga indítja ezt az órát, akinek két új dala is hallható az Ördög Prádát visel kettő soundtrackjén. A hivatalos filmzenei album egyébként Gagán kívül is igazi sztárparádét vonultat fel. Most pedig vonuljon a vörös szőnyegen Stephanie N, Germanotta és kattogjanak a vakuk. Szól már is a Paparazzi.
3: Best

0: Best FM a legjobb zenék. A Madison Avenue Don't Call Me Baby című dala forgatja vissza az idő kerekét. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indult tehát a háromnapos hosszú hétvége. Én nagyon-nagyon jó pihenést, ha ne adj Isten munkával telik a mai nap, kitartást kívánok a végéig.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma és holnap ingyenes fesztivál várja a családokat Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. Egész nap zenei, gasztró, kulturális és családi programok. Sztár fellépőkkel természetesen, Rúzsa Magdival, Tidenivel, a Valmárral, a 4-es Streettel, de zenél a Nox és Pápai Joci is többek között, és mi is ott leszünk, találkozunk személyesen, tehát Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM a hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy jó bevásárlást kívánok mára. Ugye senki sem felejtett el, holnap és holnap után is lesznek boltok, csak nem lesznek nyitva. Úgyhogy biztos, hogy mielőbb érdemes felkeresni egy élelmiszerboltot. Türelmesen vigyázunk egymásra, egy picivel több szeretet. Just a little more love, David Guetta dala is szól majd. Just a little more love, just a little more peace. És zenél a magna cum laude is.
2: De holnap reggel, úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A 2026-27-es idényben is lesz profi jégkorong. Dunaújvárosban köszöntöm Önöket, Szél Móli vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi acélbikák sorozatban 19. alkalommal neveztek az Erste Ligába. A vezetőség tájékoztatása szerint az új szezon egyik legfontosabb célja a klub körüli összefogás erősítése. Ennek érdekében szorosabb együttműködést szeretnének kialakítani a csapat, a szurkolók, a szponzorok és az önkormányzat között. A közleményben hangsúlyozták az átalakuló sport finanszírozási környezetben. Kiemelten fontosnak tartják, hogy hosszú távon stabil alapokat teremtsenek a csapat működéséhez. A Dunaújvárosi Közgyűlés sütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért a díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné, Garas Anikó Magdolna, iskolavédőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért. Pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját. Több mint egy évtizede segíti a dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz. Az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. A köztiszteletben álló orvos, a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Itt Fejér vármegyében is vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címkén feltüntetett figyelmeztető utasításokat. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Holnap estén sehol sem fog, a napsütésé lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16 fok közé hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 25 és 30 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Változik a boltok nyitvatartása az ünnep miatt, szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben, napos, száraz, meleg idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. ma kell bevásárolnunk. A pünkösd miatt holnap és hétfőn is zárva lesznek a boltok, piacok és bevásárlóközpontok, csak a benzinkutak, az éjjel-nappali üzletek és az ügyeletes gyógyszertárak tartanak majd nyitva. Pünkösd hétfőn a legtöbb városban nem változik a szemétszállítás rendje, de változik az, hogy aznap sok helyen nem kell majd fizetni a parkolásért. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készen létben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
6: Megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV+ applikációban tehetik meg.
5: Váci Viktor hozzátette azt is, hogy holnap a munkaszüneti, hétfőn pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti menetrend szerint közlekednek a buszok és a vonatok. Már úton van a Csíksomjó Express Erdélybe, a pünkösdi búcsúba. A szerelvény tegnap hajnalban a szombathelyi állomásról gördült ki, majd Győr és Tatabánya érintésével érkezett Budapestre, ahol összekapcsolták a székely gyorssal, és így közlekedik tovább Erdély felé. Ámint egy fél kilométer hosszú különvonat, csaknem 1500 zarándokot visz a csíksomjói búcsúra és az ünnepi programokra. Szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben, emiatt több mint 40 000 embert evakuáltak. Az Orange megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy gyúlékony és nagyon mérgező vegyületről van szó, emiatt már csütörtökön megkérték az üzem körül élőket, hogy hagyják el az otthonukat, de az evakuációs zónát azóta kiterjesztették, és jelenleg is vizsgálják a szivárgás okát. A katasztrófavédelem szerint, ha nem sikerül megoldani a problémát, akkor elképzelhető, hogy szétreped a tartály és kiömlik a mérgező anyag, de az is lehet, hogy az egész felrobban majd. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fokot mutatnak a hőmérők, holnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha a szabadban töltik a napot, mindenképpen óvják a bőrüket. Hétfőn is folytatódik majd a nyári idő, csak a középső országrészben lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy kitartást kívánok a hétvégi, az ünnepi műszakhoz. 11 óra elmúlt, Maxim Leventa vagyok. Startol már is a délelőtt utolsó órája Floridával, de lesz Tupac dal, itt lesz a Mojo, a Halott pénz és a Backstreet Boys is. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A Backstreet Boys dalával tekerjük vissza az időkerekét a 90-es évekbe. Get Down, az ezredforduló legjobb dalai pedig ma is mixben szólnak. Majd a Night Shift-ben, a szombat az R&B és a Hip Hop, úgyhogy 6-kor a házigazda White-ba is ilyen stílusban pakolja a lemezeket. 7 és 8 között a Night Shift lemezjátszóinál Slim Pit.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Várunk mindenkit szeretettel ma és holnap az ingyenes Válbölgyi Fesztiválon Alcsút dobozon. Egész napos zenei, gasztro, kulturális és családi programok lesznek. Sztárfellépők úgy, mint Rúzsa Magdi, a Valmára, a 4-es Street, a Nox, vagy Pápai Joci, és ott leszünk mi is, találkozzunk személyesen Alcsút dobozon, a Válbölgyi Fesztiválon. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 2026-2027-es idényben is lesz profi. A Dunaújváros Ölcélbikák sorozatban 19. alkalommal neveztek az Erste Ligába. A vezetőség tájékoztatása szerint az új szezon egyik legfontosabb célja a klub körüli összefogás erősítése. Ennek érdekében szorosabb együttműködést szeretnének kialakítani a csapat, a szurkolók, a szponzorok és az önkormányzat között. A közleményben hangsúlyozták az átalakuló sport finanszírozási környezetben, kiemelten fontosnak tartják, hogy hosszú távon stabil alapokat teremtsenek a csapat működéséhez. A nyitott szertárkapuk országos programsorozat részeként május 31-én vasárnap reggel 10 órától délután 4 óráig várják a családokat és az érdeklődőket a helyi tűzoltó laktanyába. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek test közelből ismerhessék meg a tűzoltók mindennapjait, valamint bepillantást nyerjenek a laktanya működésében. A látogatók megtekinthetik a tűzoltó autókat és a speciális felszereléseket, több eszközt pedig ki is próbálhatnak majd. A legkisebbek magukra ölthetik a tűzoltók védőruházatát, és közelebbről is megismerhetik a szakma különleges világát. 8 község, 9 dalos kedvű nyugdíjas dalköre énekelt a 21. Nagybenyimi Pünkösdi dalos találkozón, a dal közös élményével tértek haza. A Pünkösdi dalos találkozó immár 21. alkalommal adott otthont Nagybenyim, ahol mindig nagy szeretettel látják vendégül a dalos találkozóra érkező dalköröket. Az idén 8 település 9 dalköre fogadta el a meghívást, így a színpadra állt a Lila Kácz névdalkör Kisapostagról, a Szappanos Lukács névdalkör Kunszent Miklósról, az Aranydarú dalkör Nagybenyimről, az Élő Ősz nyugdíjas klub dalköre Seregélyesről, a Vadonnőt Gyöngyvirág névdalkör Szabadegyházáról, a Kissolti nyugdíjas klub dalköre Soltról, a Hantosi névdalkör és a Hantosi férfi dalárda. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara itt Fejérvár megyében is. Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol felhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi-észak-keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Jót tett a földeknek a múlt heti eső, visszakapja a régi nevét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, ma sok napsütés és 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban, az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását pedig a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. Eddig 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, ezt mondta rádiónak Siklós Gabriella, az OVF szóvivője.
4: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holták mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei.
3: NEAK helyett újra OEP. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra Országos Egészségbiztosítási Pénztár, vagyis OEP lesz az intézmény neve, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta a posztjában, hogy az új OEP nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kalóz Zoltán egészségügyi közgazdást kérte fel. Az OEP neve egyébként 2017-ben változott NEAK-ra. Tovább emelkedett az SN is tanulók száma. Az idei tanévben több mint 69 ezren voltak, ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A leggyakoribb diagnózis a súlyos tanulási figyelem vagy magatartás zavar, emellett sok SN is gyerek autista vagy beszédfogyatékos. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben vesz részt, vagyis a hagyományos iskolákban tanulnak. A legtöbb SN is gyereket egyébként Békésvár megyében, a legkevesebbet pedig Borsodban regisztrálták. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén. A detonáció nem sokkal azután történt, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a széndioxid megemelkedett szintje miatt. A nap során 247 munkás dolgozott a föld alatt, állítólag 90-en vesztették életüket, a többieket sikeresen a felszínre hozták. A robbanás okát egyelőre még vizsgálják. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei élőben a Fávölgyi Fesztiválról.
5: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az evédelőknek, és egy csodás időt is kívánni, bár ezt már nem is kell kívánni, mert megvan minden, jelentkezünk ma egész délután a Fávölgyi Fesztiválról, remek programokkal, fantasztikus koncertekkel, de jövök majd a részletekkel, előtte Jessie J-vel indulunk, itt a Domino.
0: 99.5 Best.

Best FM a legjobb zenék, csodás hétvégét és csodás szombat délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk ma, nagyjából egész délután a Válvölgyi Fesztiválról, nyár a réten, vár mindenkit Alcsút dobozon a fesztivál, rengeteg fellépővel, egyébként ingyenes program, úgyhogy érdemes akár egy szombat délután erre kanyarodni. Rúzsa Magdi, a Valmar, Tídeni, Pápai Jóci, a 4-es Street, a Fiesta, ők mind-mind itt lesznek ezen a hétvégén a Válvölgyi Fesztiválon. A héten már ugyebár a Fiesztából Csodás Tibivel beszélgettem, illetve tegnap Horváth Tamással, ő is fellép egyébként, és azt is mondta, hogy egy fantasztikus műsorral készülnek majd ma estére a rajongóknak, úgyhogy érdemes ide látogatni, és közben a Best FM-et hallgatni, mert hogy a főszerepben természetesen ma is a legjobb zenék szólnak. Úgyhogy a folytatásban az Aerosmith-szel megyek tovább. Jön az Amazing. Csodás napot önöknek!

0: Best FM a legjobb zenék, szép délután mindenkinek, egész délután innen jelentkezünk a Vávölgyi Fesztiválról, ahol hamarosan megtelik a nagy színpad előtti tér is, hiszen délután 3 órától majd a Don't Stop the Queen lép a színpadra, 3:45-től a Nox, aztán 7:30-től Horváth Tamás koncertezik, 8:45-től Curtis, és aztán este 10 órától a Valmaré a terep és a színpad. Már most egyébként nagyon sokan gyülekeznek a nagy színpad előtti részen, majd lehet, hogy meg is kérdezzük, hogy kire várnak már ennyire korán, de gyanítom, hogy isteni lesz a hangulat, úgyhogy alcsút dobozon a Vávölgyi Fesztiválon. Már isteni a hangulat, még ide érnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM, Best FM. A legjobb zenék élőben a Váltölgyi Fesztiválról.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: már is jönnek életünk legjobb zenéi a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerek a következő órában is. Másodperceken belül délután 1 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább innen a Vámvölgyi Fesztiválról. Justin Timberlake-kel jön a Sexy Back.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A 2026-27-es idényben is lesz profi jégkorong. Dunaújvárosban köszöntöm Önöket, Szél Móli vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Acélbikák sorozatban 19. alkalommal neveztek az Erste Ligába. A vezetőség tájékoztatása szerint az új szezon egyik legfontosabb célja a klub körüli összefogás erősítése. Ennek érdekében szorosabb együttműködést szeretnének kialakítani a csapat, a szurkolók, a szponzorok és az önkormányzat között. A közleményben hangsúlyozták, az átalakuló sport finanszírozási környezetben kiemelten fontosnak tartják, hogy hosszú távon stabil alapokat teremtsenek a csapat működéséhez. A Dunaújvárosi Közgyűlés sütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné Garas Anikó Magdolna iskolavédőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért. Pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját. Több mint egy évtizede segíti a dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz, az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. A köztiszteletben álló orvos, a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Itt Fejér vármegyében is vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címkén feltüntetett figyelmeztető utasításokat. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítása a Fejér vármegyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyolfelhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi és a keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Egyre több strand várja a fürdőzőket, sokan töltik belföldi pihenéssel a hosszú hétvégét, a napos száraz időben ma 29 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb strandok nyitnak ki a hosszú hétvégére. Gyulán, Sárváron, Harkányban, Mogyoródon, Siklóson és Nyíregyházán is mostantól lehet használni a fürdők kültéri medencéit, a következő hetekben pedig az ország valamennyi strandja várja majd a pancsolókat. Sok helyen a nyári szünet kezdetével nyitnak majd ki, és sok helyen addigra fejezik be a felújítási munkálatokat. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Ez szerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel, a kisgyerekekkel utazó körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. A legtöbben 2 éjszakát töltenek a városokban, és átlagosan 70 000 forintot fizetnek a szállásért. ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvívő rádiónknak elmondta, hogy a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat vagy vadmalacokat látunk, de arra kérnek minket, hogy ne menjünk hozzájuk közel és ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
4: A gidák életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok betegek, sérültek, megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, az édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
3: Rendőrt hívtak a szicíliaiak az ott mulatozó Mick Jaggerre. A Rolling Stones frontembere az egyik kis sziget vendéglőjében ünnepelte egy olasz rendező legújabb filmjének a befejezését. A vendégsereg azonban nagyon hangos volt, és mivel a helyi szabályozás szerint szerdánként tilos zenés mulatságot tartani, ezért feljelentették a társaságot. Másnap híre ment a dolognak, ezután a helyi idegenforgalmi vállalkozók bocsánatot kértek, és arra kérték a zenészt, hogy menjen vissza hozzájuk ünnepelni. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Élőben a Vámvölgyi Fesztiválról.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is pár perccel. Hogy telik a hétvége önöknél? Remélem, hogy igazán kellemesen. Ha van egy kis idejük, akkor látogassanak ki a Vámvölgyi Fesztiválra, mert innen jelentkezünk, és holnap délután is, de 6 óráig biztosan itt leszünk remek zenékkel, és indulunk Justin Timberlake-kel.
0: 99.5

Best FM a legjobb zenék, Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk továbbra is a Vávölgyi Fesztiválról, ahol már hamarosan a kis színpad és a nagy színpad előtti tér is megtelik. Egyébként a kis színpadon éppen most az Alma együttes koncertezik, aztán majd 3:30-tól Kovácsovics Fruzsina lép a színpadra, de 3:45-től Lengyel Johannát hallhatjuk, és aztán este a Fiesta is fellép, úgyhogy isteni lesz a hangulat. Nagyon sokan készülődnek egyébként már most az esti koncertekre, mi pedig jövünk folyamatosan helyzetjelentésekkel. Ide érnek még a Vávölgyi

0: Best FM a legjobb zenék. Innen jelentkezünk a Válvölgyi Fesztiválról, és sikerült elcsípnünk Csillát, a fesztivál időjósát, szerintem így is lehet őt apostrofálni, aki azt mondta nekünk, hogy ma nagyon-nagyon szuper idő lesz, megközelítjük a 30 fokot, de egyébként holnap pedig egy-két fokkal még melegebbre lehet számítani, úgyhogy aki holnap látogat ki a fesztiválra, szerintem rövid nadrággal és papucsal nyugodtan készülhet. Ma is fantasztikus időnk lesz, egy-két fáltyol felhőt mondott délutára, de esőre, mint a tavalyi évben egyébként egyáltalán nem kell számítani. Éjszaka is maximum 15 fokig hűl csak le a hőmérséklet, úgyhogy ez egy igazán kellemes, fesztiválozós hétvégi időjárás. És ezek pedig a legjobb fesztiválzenék itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felé.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A legjobb zenék élőben a Válvölgyi Fesztiválról. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék, innen jelentkezünk továbbra is a Vávölgyi Fesztiválról, ahol nagyon nagy a hőség, itt vagyunk a nap közepén, egy picit éppen, hogy elkezdődött a délután, és hát mindenhol egyébként az ország területén elég magasak a hőmérsékletek, úgyhogy tessék vigyázni mindenkinek magára. Ez most egy jel, hogyha valaki ma még nem ivott vizet, mindenképpen egy jó nagy pohárral igyon meg. Menet közben is fontos, húzódjunk le, igyunk megfelelő mennyiségű folyadékot, figyeljünk arra, hogy a napvédelem is nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy mielőtt elindulunk bárhová egy jó fél órával, azért kenjük be magunkat. Egy kalapot is húzzunk, egy napszemüveget, és akár, ha leindulnak ide a Vávölgyi Fesztiválra, akkor még legyezőt is kaphatnak. Itt nálunk a Best FM kis standjánál, úgyhogy találkozzunk itt. Fantasztikus hangulat, hozzuk hamarosan a sztárokat is. Na meg addig is a legjobb zenéket, úgyhogy jön Sean Paul és a Get Busy.

0: már is jönnek életünk legjobb zenéi a Best FM-en.
1: Csodás lágerek isteni hangulat a következő órában is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, és innen jelentkezem egész délután a Vávölgyi Fesztiválról, és ez így lesz a következő órában is. Mindjárt 2 óra jönnek a friss hírek, aztán Jennifer Lopezzel és a Play-el indulunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A 2026-27-es idényben is lesz profi jégkorong Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket, Szél Móli vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Acélbikák sorozatban 19. alkalommal neveztek az Erste Ligába. A vezetőség tájékoztatása szerint az új szezon egyik legfontosabb célja a klub körüli összefogás erősítése. Ennek érdekében szorosabb együttműködést szeretnének kialakítani a csapat, a szurkolók, a szponzorok és az önkormányzat között. A közleményben hangsúlyozták, az átalakuló sport finanszírozási környezetben kiemelten fontosnak tartják, hogy hosszú távon stabil alapokat teremtsenek a csapat működéséhez. 8 község, 9 dalos kedvű nyugdíjas dalköre énekelt a 21. nagybenyimi pünkösdi dalos találkozón. A dal közös élményével tértek haza. A pünkösdi dalos találkozó immár 21. alkalommal adott otthont Nagybenyim, ahol mindig nagy szeretettel látják vendégül a dalos találkozóra érkező dalköröket. Az idén 8 település 9 dalköre fogadta el a meghívást, így a színpadra állt a Lila Kác névdalkör Kisapostagról, a Szapparos Lukács névdalkör Kunszent Miklóstól, az Aranydarú dalkör Nagybenyimről, az Élő Ősz nyugdíjas klub dalköre Seregélyesről, a Vadonnőt Gyöngyvirág névdalkör Szabadegyházáról, a Kissolti nyugdíjas klub dalköre Soltról, a Hantosi névdalkör és a Hantosi férfi dalárda. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja a látogatókat, ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek, illetve hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A fehérormányos medvék Európában is ritkaságnak számítanak. A nyitott Szertárkabuk országos programsorozat részeként május 31-én, vasárnap reggel 10 órától délután 4 óráig várják a családokat és az érdeklődőket a helyi tűzoltó laktanyába. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek test közelből ismerhessék meg a tűzoltók mindennapjait, valamint bepillantást nyerjenek a laktanya működésében. A látogatók megtekinthetik a tűzoltó autókat és a speciális felszereléseket, több eszközt pedig ki is próbálhatnak majd. A legkisebbek magukra ölthetik a tűzoltók védőruházatát, és közelebbről is megismerhetik a szakma különleges világát. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol felhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi-észak-keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Még nem ért véget az influenza szezon. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
4: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei, folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
3: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Hangsúlyozta, továbbra is érvényesül a szennyező fizetelv, vagyis a felelősöknek kell állniuk az ártalmatlanítás és a helyreállítás költségeit. Közben hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag tó lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei élőben a Válvölgyi Fesztiválon.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, elmúlt 2 óra is jönnek a legjobb zenék a folytatásban is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk ma a Válvölgyi Fesztiválról, interjúkkal, remek hangulattal, isteni fellépőkkel, eszemiszommal. Most pedig Jennifer Lopezzel indul az óra, jön a Play, szép hétvégét kívánok, szép hosszú hétvégét mindenkinek.
0: 99.5

0: Veszteltem a legjobb zenék, itt vagyunk a Vávölgyi Fesztiválon egész délután, és hát sikerült elcsípni itt a backstage-ben Curtis. Hello!
1: Sziasztok, köszöntöm a rádió hallgatóit, hát őszinte leszek, én nagyon-nagyon izgatott vagyok, és nagyon-nagyon várom az estét. Nem tudom, hány éve szeretnék itt lenni, soha nem jött össze valamiért, hogy föllépjünk. Most a saját zenekarommal itt lehetünk, már most gyűlik a tömeg. A hangtechnika tökéletes, a színpad tökéletes, és azt gondolom, hogy a rajongók is tökéletesek lesznek. Ez elképesztő hétvége lesz, nagyon várom.
0: Hát elindult a kinti szezon, mondhatjuk így, te inkább a bensőségesebb klub koncerteket szereted jobban, vagy ezt az igazi fesztivál hangulatot?
1: Hát szerintem én vagyok az előadó, aki a fesztiválból is bensőséges bulit csinál, mert én általában mindig ugye utána lemegyek, kimegyek bulizni a közönséggel, mindig maradok fotózkodni, én ezt a napot az emberekre szánom. Szóval én ezt megoldom, hogy klubkoncertet csinálok a fesztivál szezonból is a testőreim nagy örömére.
0: Ilyenkor mindenki kedves egyébként? Vagy mi a tapasztalat?
1: Mindenki. Hát nyilvánvalóan, hogyha azt érzékeltem volna egyszer is, hogy baj történt, akkor nyilván nem csinálnám ezt, nem vagyok katasztrófa turista, hanem látom, hogy az emberek is örülnek ennek, meg én is örülök, hogy végre jó idő van, elindult a szezon, együtt lehetünk az emberekkel, és zenélhetünk, bulizhatunk, ránk fér.
0: Még csak talán egy hete jelent meg az új dalod, A város lassan ébred. Milyen volt a visszajelzés? Hallhatjuk-e ma például ezt a dal?
1: Természetesen, ma debütál élőbe, és ráizgulok az új dalokra, de hát tökéletesen lejátszott a zenekar. Most már csak egy normális frontember kéne. Nagyon jó a fogadtatása, a spoti nagyon jól pörög, szóval szeretik az emberek, ez a lényeg.
0: Van olyan dalod, ami egyébként élőben egy fesztiválon teljesen másként szól, vagy neked olyan érzés, mint mondjuk egy klubkoncerten? Van ilyen különbség?
1: Hát próbálunk a Demko Matyival, a zenei vezetőjével mindig ugye olyan megfejtést találni, ami nyilvánvalóan ugye az eredeti dal stimmel, de azért mégiscsak egy új hangszerelés, és én imádom az összeset pont ezért. Szóval az élő zenére rappelni, vagy előadni, az teljesen más, mint amikor benn vagy egy steril stúdióba. Meg hát eleve mondom a légkör, az, hogy itt vannak az emberek, veled éneklik a dalokat. Én már most stengbe vagyok, szóval én már reggel 6 valamikor keltem, és én azóta már tűkön ülök, hogy induljon a buli.
0: És hát ugye még azért van egy kis pihenői idő, viszont ahogy láttam nyáron, nincs nagyon pihenő, elindult a szezon, mi vár rád még?
1: Minden. Minden is, igen, én mindig az adott hetet nézem, hála Isten vannak nálam okosabb emberek, mint a turnémenedzser, és akkor mindig az adott hetet nézem, de én azokra viszont mindig felkészülök, szóval ezt a fesztivált is végigpromóztam, végigtoltuk a videókat, az összes nagy fesztiválon ott leszünk, ahol buli van és ahol szeretnék, ott mi ott leszünk idén is.
0: Nagyon-nagyon köszönjük, mi pedig akkor természetesen itt a Best FM-en egy Curtis dallal megyünk tovább.

0: Elköszönt, annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma az egész országban telítettek az utak, nagyon sokan megkezdték a hosszú hétvégét. Az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M7-esen Letenye felé, de talán ezzel nem is mondok újdonságot, szintén erős a forgalom, Török Bálint és Martonvásár között is szakaszosan lassult torlódik a kocsisor. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha megírja, 0620 55 55 155 a számunk. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Innen jelentkezünk egész délután a Vávölgyi Fesztiválról, Alcsút dobozról, viszont természetesen egész délután a legjobb zenéké a főszerep itt a Best FM-en, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvencei, és hát ebből kihagyhatatlan az ausztrál énekesnő Sia, aki egy különc popstárnak indult az elején, de igazából a furcsa parókáival csak azért takarta el a szemét, hogy egyáltalán ne lehessen az a tipikus celeb. Ő mindig arra figyelt, hogy inkább a dalaira, a szövegeire, a mondani valójára figyeljenek, és ne rá. Úgyhogy Sia érkezik a folytatásban a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 2026-2026-os idényben is lesz profi. A Dunaújvárosi Közgyűlés csütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné Garas Anikó Magdolna iskolavédőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért. Pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját. Több mint egy évtizede segíti a dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz, az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. A köztiszteletben álló orvos a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. A nyitott szertárkapuk országos programsorozat részeként május 31-én vasárnap reggel 10 órától délután 4 óráig várják a családokat és az érdeklődőket a helyi tűzoltó laktanyába. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek test közelből ismerhessék meg a tűzoltók mindennapjait, valamint bepillantást nyerjenek a laktanya működésében. A látogatók megtekinthetik a tűzoltó autókat és a speciális felszereléseket, több eszközt pedig ki is próbálhatnak majd. A legkisebbek magukra ölthetik a tűzoltók védőruházatát, és közelebbről is megismerhetik a szakma különleges világát. Idén nyáron itt Fejérvár megyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet, 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Holnap estén sehol sem fog, a napsütésé lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16 fok közé hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután Szombatra mindenkinek, itt a 93.1 Best FM-en, ma is együtt töltünk 3 egész órát a dunaújvárosi hallgatókkal, ahogy ígértem tegnap pénteken, hát késő délután. A mikrofon mögött Volek Csongor, remélem, hogy a hosszú hétvége indult a mai nappal a legtöbb hallgatónak. Elestézával kezdünk, és szól a One Day in Your Life.
0: 93.1 Best FM.

0: 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek és jó pihenést. A mikrofonnál Molek Csongor. Dunaújvárosi hallgatók, remélem ünnepelnek ma jó páron. Május 23-a van, Dezső Vilmos Renáta napja. Nagyon boldog névnapot nekik, a születésnaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban és a környéken. 75 évvel ezelőtt Tibet tartomány kínai fennhatóság alá került. 72 évvel ezelőtt a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatottat a londoni 6-3 visszavágóján. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 201 éve látott napvilágot Varna Ferdinánd, nyelvész, műfordító, könyvtáros. 202 esztendeje született Zirze Janka pedagógus, a magyar nőnevelés kiemelkedő alakja. És 143 éve született Szegfű Gyula, történész, egyetemi tanár, az MTA tagja. Isten éltesse az ünneplő dunaújvárosi és környéki hallgatókat nagyon sokáig. Sarah Connor nagy slágerét játszom most, ez a Let's Get Back to Bad Boy.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: föld.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A Best FM-en. A 93.1-en türelmesen, szabályosan vezessen az, aki éppen úton van, így szombat délután kellős közep induló városi autósok. Végzik a közműépítési munkálatokat még mindig az 5203-ason, Kiskunlacháza-Izsák összekötő úton, a 20-as kilométernél. Aztán hasonló a helyzet az 5101-esen, Cseper-Ráckebe-Kiskunlacháza összekötő úton, a 40-es kilométernél, itt félpályás lezárás van érvényben. És a Dunabecse állomáshoz vezető úton az 52313-ason is végzik még jó pár héten keresztül a közműépítési munkálatokat, útszűkületre kell számítani ezen a szakaszon is. Hogy még hol, ha van egyéb infó, akkor kérem jelezzék, a környékről persze. 0630 74 74 777-es a telefonszámunk már évek óta. Előre is köszi szépen. Az Alien Setnik zenél most, és a No Limit című slágert meghallgatjuk itt a Best FM-en.

0: Salsa. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kiegészítjük az infóval, a 93 egy Best FM-en Dunói Veresi hallgatók, bár ezt tudják a legtöbben remélhetőleg. Tartalmas szombat délutánt kívánok és jó pihenést a hosszú hétvégére, remélhetőleg betervezték akármelyik napra. A mikrofon mögött Molek Csongor és Kanye West indítja a következő közös óránkat a Stronger című dallal. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play
2: secretary on the ball tonight. And you don't give a f- what they all say. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított a szakterület folyamatos működése. A Szentlélek eljövetelét ünneplik vasárnap a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög 50 jelentésű Pentekoszté szóból ered. A pünkösd előtti szombaton tartják a csíksomlyói bucsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. Pünköst hétfőn az egyház boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja liturgikus emléknapját ünnepli az istentiszteleti és szentségi kongregáció 2018-as döntésének értelmében. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kettől hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisír gondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében fakeresztekkel jelöltek meg katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A katonák maradványai mellett a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. Ez alapján sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11. zászlóalj katonája volt. Minnyájukat Hollóházán temetik újra, várhatóan jövőre. Híreink végén az időjárásról. Napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az észak-keleti szél több helyen megélénkül, délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyunk mindannyian a 93.1 Best FM-en, és együtt pörgetjük a szombat délutáni hangulatot, főleg a jó zenékkel, hazai és külföldi slágereket hozom még folyamatosan a 90-es évekből és a 2000-es évekből dunaújvárosi hallgatók. A nevem Molek Csongor, hip-hopozunk egy picit Kanye West-tel, és szól tőle a Stronger.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szép hosszú hétvégét mindenkinek, és legyen tartalmas is, kedves dunaújvárosi hallgatók. Zeneileg nem lesz gond, ha maradnak velünk a folytatásban. A mikrofon mögött Molek Csongor. Megnézzük, hogy holnapra, vasárnapra milyen időt élvezhetünk majd a jóslatok szerint. Hát jó időt, sok napsütést jósolnak a hozzáértők, kevés fátyol és gumoly felhőkkel. Ezekből komolyabb mennyiségű csapadék továbbra sem várható, és többfelé lehet élénk erős majd az északi szél. A reggeli órákban kapjuk ezt a 8-13 fokos értéket, a csúcsérték pedig kora délután olyan 23-27 fok körül alakul. Hát nem mondom, hogy nyárias, de azért bizakodásra ad okot. Pollen terhelés, kedves allergiás hallgatók, sok változásról nem tudok beszámolni, a fenyőfélék és a fázsütőfélék pollen szintje elméletileg még közepes tartományban mozog. A többi növény pollen koncentrációja pedig alacsony, tehát komolyabb tüneteket nem okoz. Azért nem elfelejteni, hogy ilyenkor a legfontosabb eszköz nekünk is a papír zsebkendő, be kell tárazni bőséggel. Gloria Estefan felvétele következik a Besten, a Turn the Beat Around.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kanyarodunk vissza a múlt héthez, kedves hallgatók, ugyanis kohászok tartottak osztálytalálkozót Dunaújvárosban. A most már egyetem előtt, hogy újra felelevenítsék az 54 évvel ezelőtti közös emlékeket. Hogy mennyire összetartó társaságról van szó, arra talán a legjobb bizonyíték, hogy a Covid időszakot kivéve minden évben találkoztak eddig az 54 év alatt. És a múlt hét pénteki alkalom is illeszkedett ebbe a sorozatba, bár már többen hiányoznak közülük, azért még mindig szép számú a társaság. Egy helyi étteremben és a Dunaújvárosi Egyetemen tartott találkozó során Harsányi Péter adott rövid tájékoztatást a duol.hu hírportál munkatársainak, és ahogy említette, minden évben megtartják az osztálytalálkozóikat, akár esik, akár süt a nap. Ők voltak az első olyan kohász évfolyam, amelyik rendes diplomát kapott az 1972-es évben, és voltak köztük olyanok is, akik a Kohóipari Technikumban végeztek 1969-ben. Ők különbözetivel letehették a főiskolás végzettséget, de az első igazán kohász gyakorlatilag ők voltak, akik úgy is kezdték. Az eseménybeszámolót megtalálják a duol.hu hírportálon. A következő dal a Soul to Soul felvétele, ez a Get Alive.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en megérkeztünk már a késő délutánhoz, így szombaton. Remélem a pihenés betervezték a legtöbben erre a hosszú hétvégére dunai városi hallgatók, és ehhez passzoló felvételeket játszunk folyamatosan. Hazai és külföldi vonalról természetesen, a neve Molek Csongor. Kezdjük a következő közös óránkat a Limp Bizkittel, ez a Behind Blue Eyes.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Csak nem 800 nyári gyerektáborturnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táboroztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Bronzérmet kapott a Bartók film a New York-i film és televíziós fesztiválon. A koncertfilmet tavaly ősszel forgatták a Keller András művészeti koncepciója alapján szervezett Bartók fesztiválon. A film a Kékszakálló hercegvára egy felvonásos operáját és második hegedű versenyét dolgozta fel. Az alkotás főszereplője a Concerto Budapest és Keller András művészeti vezető hegedűművész karmester volt. Idén már negyedszer gyűlnek össze a bográcsok Sokoró-Pátkán. Május 30-án újra Hungarikum főzőnap lesz az összetartozás ünnepségen. Családok, baráti társaságok és civilek rotyogtatják majd a magyaros finomságokat, a vendégek pedig adománnyal válthatnak kóstolójegyet. A zsűrit Szőke András színművész vezeti, a fő díja Kárpát-medence fakanala. A befolyt adományok feléből tovább épül az összetartozás park. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisír gondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében fakeresztekkel jelöltek meg katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A katonák maradványai mellett a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. Ez alapján sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11. zászlóalj katonája volt. Minnyájukat Hollóházán temetik újra, várhatóan jövőre. Eltörölhetik az óra átállítást az Egyesült Államokban. A Képviselőház Energiaügyi Bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Híreink végén az időjárásról. Napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az észak-keleti szél több helyen megélénkül, délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A 2026-2026-as időnben is lesz profi. A Dunaújvárosi Közgyűlés sütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné Garas Anikó Magdolna iskola védőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért. Pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját. Több mint egy évtizede segíti a dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz, az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. A köztiszteletben álló orvos, a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. A nyitott Szertárkapuk országos programsorozat részeként május 31-én vasárnap reggel 10 órától délután 4 óráig várják a családokat, és az érdeklődőket a helyi tűzoltó laktanyába. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek test közelből ismerhessék meg a tűzoltók mindennapjait, valamint bepillantást nyerjenek a laktanya működésébe. A látogatók megtekinthetik a tűzoltó autókat és a speciális felszereléseket, több eszközt pedig ki is próbálhatnak majd. A legkisebbek magukra ölthetik a tűzoltók védőruházatát, és közelebbről is megismerhetik a szakma különleges világát. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság, itt Fejér vármegyében is. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címként feltüntetett figyelmeztető utasításokat. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyolfelhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi-észak-keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Mindenkinek kellemes késő délutánt kívánok szombatra. Itt a 93 egy West FM-en, pedig a jó zenék itt sorakoznak utánam a folytatásban is, dunói városi hallgatók, de hát ezt a rutinosak jól tudják. A mikrofonnál Molek Csongor, míg a következő 60 percben és érzelmes dallal kezdünk. Zenél a Limp Bizkit, ez a Behind the Eyes.
0: 93 egy West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek balesetmentes kilométereket kívánok. Elég sokan úton vannak így a hosszú hétvégén, úgyhogy figyeljenek a többiekre, és a tempóból vegyenek vissza. Az 52-esen végzik a csomópont építési munkálatokat Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton. A 47-es kilométernél útszűkületre készülni kell. És aszfaltozási munkák miatt lassabb a haladás az 5301-esen Kecskemét-Kalocsa összekötő úton. Itt a 12-es és a 20-as kilométer közötti szakaszról van szó. Hát a hónap végén várható már változás. Ha lenne egyéb infójuk utakkal kapcsolatban, akkor jelezhetik bátran. 0630 74 74 777 a telefonszámunk. A Counting Crows zenél most nekünk, és szól az Accidental in Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, seregélyesen rendezték meg azt az U19-es országos ranglista versenyt május 16-án, amelyen a Danubius KS tollas labdázói is részt vettek. És a dunai városiak közül Pávics Koppány és Tóth Áron fiú egyéniben és párosban mérette meg magát, és utóbbi ugyan szépen játszott, de nem jutott fel a főtáblára, míg Koppány éremért játszhatott, de végül nem sikerült dobogóra állni. Ahogy azt Jakab János, a vezetőedző elmondta a dunaiváros.com hírportál munkatársainak, a párosuk is szépen játszott a versenyen, de érmet sajnos nem sikerült szerezniük. Másnap már Albert Irsán szerepeltek a dunaivárosiak, akik népes különítménnyel 13 fővel vágtak neki országos amatőrversenyüknek. A rendkívül népes mezőnyben ezüstéremnek és bronzéremnek is örülhettek, de a többiek is kihoztak magukból mindent, és több remek mérkőzésen bizonyíthatták tudásukat. Mindenkinek gratulálunk, megtalálják a beszámolót az eredményekkel a dunaiváros.com hírportálon. A német DJ ATB korábbi slágere jön most, a Let You Go!

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunaújvárosi hallgatók, hazai előadó következik. Jól ismerjük és szeretjük, ő nem más, mint Curtis, és a Hófehér Jaguár című feldolgozás lesz a búcsúslágerem. Így szombat késő délután köszönöm szépen mindenkinek a mai figyelmet, holnap vasárnap, és találkozunk természetesen. Tudják jól, délután 3-tól jelentkezem majd a jó zenékkel, és szokás szerint hasznos érdekes infókkal. Molek Csongort hallották, minden jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 2026-2026-os időnben is lesz profi. A Dunaújvárosi közgyűlés sütörtöki ülésén átadták a Dunaújváros ifjúságáért díjakat, amelyekkel minden évben az ifjúságnevelés és a fiatalok támogatása terén kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. Az idei kitüntetést Temesiné Garas Anikó Magdolna iskolavédőnő, valamint posztumusz elismerésként dr. Makkai Noémi gyermekorvos kapta meg. Temesiné Garas Anikó Magdolna az Egészségmegőrzési Központ munkatársa, hosszú évek óta dolgozik a gyermekek egészségének védelméért. Pályafutását területi védőnőként kezdte, majd az iskolai védőnői feladatokban folytatta munkáját. Több mint egy évtizede segíti a dunaújvárosi általános iskolások mindennapjait. Dr. Makkai Noémi gyermekorvosnak is átadták a díjat posztumusz, az elismerést családtagjai vették át az ünnepségen. A köztiszteletben álló orvos a Szent Pantaleon Kórház csecsemő és gyermekosztályának egykori szakorvosaként dolgozott. 8 község, 9 dalos kedvű nyugdíjas dalköre énekelt a 21. Nagybenyimi Pünkösdi dalos találkozón, a dal közös élményével tértek haza. A Pünkösdi dalos találkozó immár 21. alkalommal adott otthont Nagybenyim, ahol mindig nagy szeretettel látják vendégül a dalos találkozóra érkező dalköröket. Az idén 8 település 9 dalköre fogadta el a meghívást, így a színpadra állt a Lila Kácz névdalkör Kisapostagról, a Szappanos Lukács névdalkör Kunszent Miklósról, az Aranydarú dalkör Nagybenyimről, az Élő Ősz nyugdíjas klub dalköre Seregélyesről, a Vadon nőtt Gyöngyvirág névdalkör Szabadegyházáról, a Kissolti nyugdíjas klub dalköre Soltról, a Hantosi névdalkör és a Hantosi férfi dalárda. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja a látogatókat, ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek, illetve hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A fehérormányos medvék Európában is ritkaságnak számítanak. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Holnap este sehol sem fog, a napsütésé lesz majd a főszerep. Amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16 fok közé hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 25 és 30 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Helyreállították a vasúti pályaegyománál, nyomoznak a tiszaújvárosi robbanás ügyében, újra lesz országos egészségbiztosítási pénztár. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lőkösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvénye megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A helyreállítás azonnal megkezdődött, és már másnap megindulhatott a forgalom az egyik vágányon. A szakemberek végül mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A MOL és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A vállalat szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz az intézmény neve, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, hogy az új OEP nem egyszerű kivizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
4: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
3: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Nácsi első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én Whiteboy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit, a lemezjátszók mögött indul a Nácsi. Életünk!

Ez közlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow, az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Night Shift-ben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A 2026-27-es idényben is lesz profi jégkorong. Dunaújvárosban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Acélbikák sorozatban 19. alkalommal neveztek az Erste Ligába. A vezetőség tájékoztatása szerint az új szezon egyik legfontosabb célja a klub körüli összefogás erősítése. Ennek érdekében szorosabb együttműködést szeretnének kialakítani a csapat, a szurkolók, a szponzorok és az önkormányzat között. A közleményben hangsúlyozták az átalakuló sport finanszírozási környezetben. Kiemelten fontosnak tartják, hogy hosszú távon stabil alapokat teremtsenek a csapat működéséhez. 8 község, 9 dalos kedvű nyugdíjas dalköre énekelt a 21. nagybenyimi pünkösdi dalos találkozón. A dal közös élményével tértek haza. A pünkösdi dalos találkozó immár 21. alkalommal adott otthont nagybenyim, ahol mindig nagy szeretettel látják vendégül a dalos találkozóra érkező dalköröket. Az idén 8 település 9 dalköre fogadta el a meghívást, így a színpadra állt a Lila Kác névdalkör Kisapostagról, a Szappanos Lukács névdalkör Kunszent Miklósról, az Aranydarú dalkör Nagybenyimről, az Élő Ősz nyugdíjas klub dalköre Seregélyesről, a Vadonnőtt Gyöngyvirág névdalkör Szabadegyházáról, a Kissolti nyugdíjas klub dalköre Soltról, a Hantosi névdalkör és a Hantosi férfi dalárda. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat, ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek, illetve hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A fehérormányos medvék Európában is ritkaságra számítanak. A nyitott szertárkapuk országos programsorozat részeként május 31-én vasárnap reggel 10 órától délután 4 óráig várják a családokat és az érdeklődőket a helyi tűzoltó laktanyába. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek test közelből ismerhessék meg a tűzoltók mindennapjait, valamint bepillantást nyerjenek a laktanya működésében. A látogatók megtekinthetik a tűzoltó autókat és a speciális felszereléseket, több eszközt pedig ki is próbálhatnak majd. A legkisebbek magukra ölthetik a tűzoltók védőruházatát, és közelebbről is megismerhetik a szakma különleges világát. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A meteorológusok szerint továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol felhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi-észak-keleti szél, a hőmérséklet délután 27 fok körül várható.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, a Balatonnál pihennek a legtöbben, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejér vármegyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csaknem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazók körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
3: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
2: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: It's a love that no one will understand unless they're in it, you know what I mean? Na, rajta maradtál a Sean Paulon?
5: A Sanya Pálon.
4: Sanda Pál.
5: Azaz.
4: Sanda Pál. Jó volt?
5: Jó volt, nagyon nagy buli volt.
4: Jó van, na, mindjárt beszélünk róla akkor, de most akkor beszélés előtt, helyett, előtte zenélés.
5: Jó.
4: Most csak egy gyorsan, tehát ideugrottál valahonnan, ugye, ahol mész vissza.
5: Én itt a Petőfi lábától jöttem.
4: A hajón?
5: A hajón.
4: Egy kis délutáni?
5: Délutáni
4: hip-hop. Ez jó, az működik?
5: Jó, működik, nagyon jó, jó, nagyon jó hangulat.
4: Jó, akkor nem tartalak föl, akkor gyorsan nyomd ezt az órát, ezt engedlek vissza. Na, azt én fitelemhez játszok, meg a hip-hop és R&B 8 itt a veszten.

0: Slim Fit.
1: Gondolom volt ez is.
2: Hogyne.
1: Minden volt. Minden is.
2: Minden is volt, nagyon jó, mert voltak olyan dalok, amiket így megfesztiváloztak.
1: Az mit
2: tehát, jelent? Hogy újra hangszerelték, is tök jó volt.
1: Bocsánat, mi volt? Rendes full zenekar, ugye? Tehát nem ilyen megúszós, hogy egy DJ,
2: igen,
1: és
2: igen,
1: akkor...
2: Igen, igen, igen. Volt DJ, meg volt Hype Ember, majdnem mást mondtam. De az volt a fura, hogy a két táncosnő elő volt, az tök jó, és igazából tök jó hangulatot csináltak, meg tök jól mozogtak, viszont a zenekar meg be volt dugva hátra, teljesen hátra, és a DJ volt középen kiemelve, és két oldalon volt maga a zenekar. Jó, a letfalon lehetett látni a zenekart, meg hogy mit csinálnak, de én nekem olyan fura volt, hogy ilyen nagyon el voltak dugva.
1: De és mondjuk az összes énekesnőt, énekest, rappert, aki annól csinálta a fiteket, azt hogy oldották meg? Bejátszották, vagy volt énekes csaj, aki
2: bejátszották, és ugye a letfalon ment a klip hozzá.
1: Aha, ja, tehát akkor nem egy jó hangú énekesnővel oldották meg az összes...
2: Nem, minden az eredeti hang, mindenki az eredeti hangján szólalt meg, de az mondjuk egy vicces volt, ugye, hogy elhozták elé az Innát, és akkor az Inna igazából az appot lenyomta a saját sessionjébe a Sean Paul-nél.
1: Amit ugye a Sean Paul-al együtt csinált, igen?
2: Igen, és a Sean Paul nélkül, de a Sean Paul ment HD-ről, tehát hogy ez így... furcsa volt, de amúgy az Inna is jó hangulatban telt már, aki szereti az ilyen zenét.
1: De, az nem te vagy.
2: Ez nem én voltam, igen, de amúgy el voltunk addig.

0: srác.
1: Na, mennyire kopott a memóriád a Sean Paul koncert alatt? Mennek-e még az elérhetőségek fejbe?
2: Ja, www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/DJ és Linfithun, és a Facebookon keressétek a Best FM Nightshiftet.
1: Meg az Instán is. Te hogy állsz a mixek migrálásával YouTube-ra?
2: Nem lesz migrás.
1: Nem lesz? Nem is
2: 800 fölött járok.
1: Jó reggelt kívánok, látod?
2: Ezt mondtam a múltkor is.
1: Hát egyrészt meg, hát amikor az ember rendesen tölti fel a mixeket oda, ahol az emberek várják, akkor az egyébként csodákat tud tenni.
2: Igen, már aki töröd fel.

A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Na jó, előre szólunk mindenkinek, hogy jövő szombaton most kivételesen én leszek igazoltan távol. Úgyhogy igen, a Puskásban fogok zenélni, lesz valami meccs.
2: Ja, értem.
1: Jó, úgyhogy természetesen mix nélkül nem hagyunk senkit. Ugyanúgy hip-hop és R&B lesz a menő 6-tól 8-ig itt a Best-en.
2: Menők vagyunk.
1: Velem az első, Slim Fittel a második órában. Jó, de csak ilyen lightosan duma nélkül fogjuk
2: bőrgetni. Rába letoljuk, illetve aki még ráér most, siessen le a Petőfi hídlábához, illetve holnap pedig a Széchenyi hídlábánál.
1: Vasárnap is?
2: Igen.
1: Azt, az is ilyen daytime?
2: Nem, az éjszakai lesz, hát pünköst van.
1: Ja persze, pünköst. Hát nem is felejtettem. Jó, akkor hát akkor, aki most itt kedvet kapott és folytatná, akkor itt lehet. Szabikám, köszi szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Jó bulit estére. Sziasztok. Meg holnapra. Hello, hello.
2: Kösz, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Marad a napsütés, akár 33 fok is lehet. Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott víz mennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
1: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájerné Matusovics Andrá döntését elfogadta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az új vezető személyéről már döntés született, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. Az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. A miniszter szerint az átadás átvétel szakmai és korrekt módon zajlik majd. Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró, ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem minden rendben, és remélem nagyon örültök, hiszen hosszú hétvégénk van, bizony, hétfőn sem dolgozunk, úgyhogy ennek örömére hozom a legjobb zenéket, J-Lo kezd nálunk, ez a Love Don't Cost a Thing.
3: Ez a Night Shift.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön most az a hölgy, aki hát szó szerint adott témát a rajongóknak, hiszen nemrég egy amerikai étteremben egy késsel rohangált, és hogyha minden igaz, akkor úgy ugatott, mint egy kutya. Ő nem más, mint Britney Spears, persze nagyon gyorsan a menedzsmentje a védelmére kért, hogy ő ugyan nem rohangált, hanem csak egy hamburgert akart félbevágni, plusz egy sztorit mesélt, amiben a kutyáját próbálta meg imitálni, tehát nem ugatott és nem rohangált késsel, vagy mégis egy a lényeg, hogy Britneynél nagyok a bajok. Viszont régen csinált nagyon jó zenéket, most például jön tőle a Crazy!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a frontember Caleb Followill elmondása szerint a dalt turnézás közben írta, amikor egy műtét utáni gyógyszeres kezelés és alkohol hatása alatt érzelmileg a mélyponton volt, amikor a Could You Somebody, szükségem lenne valakire sor eszébe jutott, még maga sem tudta pontosan, hogy egy konkrét személyre, az otthonára vagy éppen Istenre gondol. Na ez a kemény. A kezdetben félt megmutatni a zenekarnak, mert túlságosan popposnak és nagyszabásúnak tartotta, de a gitáros Matthew ösztönzésére végül felvették, és milyen jól tették, jön most a Kings of Leon, ez a Use Somebody!

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, a kis lemez egy hatalmas média nyilvánosságot kapott annó, mert hogy elindult egy chartháború az Egyesült Királyságban. Közvetlenül Victoria Beckham legelső Spice Girls utáni szóló kis lemezével, az Out of Your Mind-nal versenyzett az első helyért, és hát mit ad Isten, meg is szerezte. Ezt kérem szépen Spiller és Sophie Alice Baxter közöse, a Groove Jack.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár a következő dalt sokan sólámához kötik, valójában egy feldolgozás. A számot Tom Snow és Nan O'Brien írta, és először Turley Richards rögzítette 1979-ben. Sólámá verziója közvetlenül a legendás jazz és R&B énekesnő Randy Crawford 81-es sikeres feldolgozásán alapul, és hát őszintén szóval nagyon, de nagyon jól sikerült. Én már indítom is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát Gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentő helikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvény a megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentő kendere.
1: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél többfelé megélénkülhet, délután 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat estét kívánok, megpakolva jó érzéssel, pozitív hangulattal, és persze a legjobb zenékkel, amiből aztán lesz bőven, most például Rihanna, Jay-Z és Chris Brown kezd, ez az Umbrella.
3: Ez a Night Shift,

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az eredeti dalt a világhírű skót énekesnő Annie Lennox írta, és saját maga is rögzítette. Lennox később felajánlotta Whitney Houstonnak, aki teljesen áthangszerelte kis és sötétebb elektronikusabb verzióból egy hatalmas energiájú gospel-el fűszerezett dance-pop slágert alkotott. Én pedig hátradőlök és élvezem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Hobasztánk tagjai először nagyon aggódtak, hogy a következő dal hát nagyon, de nagyon nem illik az attitűdjükbe, mert hogy egy érzelmes, szerelmes szerzemény, és hát úgy látták, hogy a szám túl lágy a korábbi keményebb post-grunge hangzásukhoz képest. Na, viszont megpróbálkoztak vele, adtak neki egy esélyt, és milyen jól tették. Jön a The Reason!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan sláger, ami pontosan arra akarja felnyitni az emberek szemét, hogy tele van a világ képmutatással, és olyan emberekkel, akik szembe mosolyognak, viszont ha megfordulunk, egyből hátba szúrnak minket. Avril Lavigne ez nagyon jól feldolgozta, jön a Complicated.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Lenny Kravitznél megszoktuk, hogy viszonylag spontán ember, és a következő dal is teljesen spontán született. Kravitz épp az új albumát keverte a stúdióban, amikor egy új erősítőt tesztelt. Elkezdte játszani a dal alapjául szolgáló ikonikus gitáriffet, és a ritmus annyira megtetszett neki, hogy azonnal felénekelte rá a szöveget. És milyen jól tette, mert körülbelül emberek több százmillióinak okozott ezzel örömet. Jön a Fly Away!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs fáradtság, nincs megállás és nincs lazsálás, hiszen tele vagyunk nagyon jó zenékkel, amit én sorba le is játszok itt mindenkinek. A Matchbox 20 Cast, ez a How Far We Come. Na, gyerünk!
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenekült mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor megbeszéljük, kit kell holnap felköszönteni névnapja alkalmában. Eszter és Eliza névnapam, ettől függetlenül fel lehet még köszönteni a Hankákat, a Jaminákat, a Simeonokat, a Simonettákat és a Vanessákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, tudod, mit kell tenned. Most pedig jön nálunk a Red Hot Chili Peppers, ezt kérem szépen, az Other Side.

0: that's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
2: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, érkezik Armand van Helden és a My a DJ, aki mesterien nyúlt a diszkó és a funk elemekhez, csinált egy dalt, ami lüktető basszusra épül, energikus house ritmussal van megáldva, és egy nagyon komoly fűrbe mászó refrénnel, és hát a 2000-es éveket szó szerint leuraltam, úgyhogy jön a My.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennél a dalnál mélyített a hangján először Segi, és annyira megtetszett a rajongóknak, a hallgatóknak, a zenekedvelőknek, hogy szó szerint követelték, hogy maradjon meg ez a stílus, annak ellenére, hogy ő maga mondta, hogy nagyon kényelmetlen, mert kikészíti a torkát. De ez van, ilyen az, amikor az embert szeretik. Jön a Hey Sexy Lady!

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik Coolio egyik legnépszerűbb és legbulisabb funk rap slágere, amely 1996 márciusában jelent meg a négyszeres platina lemez Gangsta's Paradise albumon. Mondjuk ez nem csoda, hogy ilyen jól sikerült. Na, jön a 1, 2, 3, 4!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs fáradtság, nincs megállás és nincs lazsálás, hiszen tele vagyunk nagyon jó zenékkel, amit én sorba le is játszok itt mindenkinek. A Matchbox 20 Cast, ez a How Far We Come. Na, gyerünk!
1: Ez a Night Shift.

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy mire számíthatunk a holnapi nap folyamán, persze időjárás szempontjából, és csak jó hírem van, hiszen 20 fokra ébredünk durván, vagy 17 és 20 fok, inkább így mondom, és 29 lesz napközben, nagyon durva UV-sugárzással, ami azt jelenti, hogy szép napos időnk lesz, úgyhogy tessék elmenni valamerre, és pont, nem is húzom tovább az időt, jön most a Simply Red és a Fairground.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Nemzetközi Futball Szövetség húzott egy nagyot, és most a 2026-os világbajnokságon lesz egy halftime show a döntőben, kicsit az amerikai futballra hajazva, és hát kisebb előadók lépnek majd fel, mint például Madonna, a BTS, hogyha jól tudom, Shakira, és még sorolhatnám, úgyhogy szerintem még annak is megéri majd nézni ezt a meccset, aki nagyon nem szereti a futballt, és hogyha már Madonna, hát akkor jöjjön 4 percben ő, Justin Timberlake-kel kiegészülve, ez a 4 Minutes.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mi jön nálunk a folytatásban? Hát Pink, ez a Don't Let Me Get Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és nagyon remélem, hogy holnap este 8-kor visszajöttök hozzám. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, na meg egy még szebb vasárnapi napot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, mindenkinek jól telik az éjszakája. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.